etza gelenu etza etzanu tupa tes baregentan mes barizatik katsek tesek ova kerel gel katsin tesan archna kerel gel archnu gel gelenu etza etzanu tupa tes baregentan mes barizatik katsek tesek ova kerel arch katsin tesan turna kerel arch Turenu arche, archenu gele, gelenu etze, etzenu tupa, tes paregentan, mes parizatik, katsek tesek ova kerel tur, katsin tesan jangna kerel tur, jangenu ture, turenu arche, archenu gele, gelenu etze, etzenu tupa, tes paregentan, mes parizatik, katsek tesek ova kerel jang, Katsin tesan hogna kerel jang, hogenu janga, janganu ture, turenu arche, archenu gele, gelenu etze, etzenu tupe, tes baregentan, mes barizatik. Katsek tesek ova kerel hog, katsin tesan otsna kerel hog, otsenu hoga, hogenu janga, janganu ture, turenu arche, archenu gele, gelenu etze, etzenu tupe, tes baregentan, mes barizatik. Katsek tesek ova kerel ots, katsin tesan petna kerel ots, petanu ots, otsenu hoga, hoganu janga, janganu ture, turenu arche, archenu gele, gelenu etze, etzenu tupa, zez baregentan, mes barizatik.